0: ɔsoro bɔsio
1: yɛfrɛ so sɛ adeɛ nyinaa
0: ɔsoro bɔsio
1: yɛfrɛ so sɛ adeɛ nyinaa
0: nyankopɔn hyira nanapɛi
2: amen amen
1: amen
0: baabi a wɔsobobɔ bia ɔsoro bɔsio so nowe ɛna nɔpɛ m'ani agye paa sɛ saa mmere mɛtɛ wo nka wɔ ɔsoro bɔsio so ɔsoro bɔsio
1: yɛfrɛ so sɛ adeɛ nyinaa
0: anɔpɛi deɛ firi soro sɛ adeɛ nyinaa mpa sɛ onyankopɔn fa mfiri soro ama wo a ma me wontimi nyɛ anɔpɛi onyankopɔn mie ɔsoro ma wo anɔpɛi onyankopɔn hyira wo anɔpɛi onyankopɔn nyɛ ɔkɛse

0: wo ɔse kristo mempa wo da
1: mɛgyɛ
0: mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ mɛgyɛ